Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. augusztus 27-e csütörtök. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban a hír összefoglalót követően egy újabb izgalmas programmal jelentkezünk. Ezúttal a nemzeti sportolóink legújabb részét hallhatják. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra trt.magyar.com-ra a friss híreink, videóink és podcastjeink érdekében.

0: mai összefoglalón következik. A palesztin ellenállási csoport, a Hamász és más gázai fegyveres csoportok beleegyeztek abba, hogy átadják fegyvereiket, és teljes polgári és biztonsági hatalmat ruháznak át egy ENSZ által elismert átmeneti kormányzatra, jelentette be Nikolaj Mladenov, a gázai béketanács főképviselője. A Hamász és a gázai fegyveres csoportok most először állapodtak meg abban, hogy átadják fegyvereiket és a teljes kormányzati hatalmat, polgári és biztonságit ruháznak át egy az ENSZ által elismert átmeneti kormányzatra, tette hozzá Mladenov. Az ENSZ-nek és a biztonsági tanácsnak küldött üzenetében Abbas Araghchi, Irán külügyminisztere az Irán elleni amerikai intézkedéseket gazdasági terrorizmus kampánynak nevezte, amelyet egyoldalú kényszerítő intézkedésekkel hajtanak végre, és amelyek szerint a nemzetközi jog értelmében jogellenesek. Az iráni iszlám köztársaság fenntartja a jogot, hogy minden rendelkezésre álló eszközt igénybe vegyen az elszámoltathatóság, a kártérítés és a jogorvoslat érdekében, valamint hogy felelősségre vonja ezen embertelen és jogellenes cselekmények elkövetőit, mondta el Araghchi az iráni állami műsorszolgáltató az IRIB szerint. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök zárt ajtók mögötti megbeszélésen kijelentette, a Likud párt elveszíti a közelgő választásokat, amennyiben nem történik semmilyen változás, ezzel jelentős előnyt engedve az ellenzéknek. Netanyahu elismerte, hogy pártja 10 helyet veszítette el az izraeli közszolgálati kán szerint. Nem tudom, hogyan szerezhetném vissza őket, mondta el állítólag. Legalább 384 turistát és utazót, valamint katonákat és rendőröket jelentettek eltűntként Nepálban a kínai határ közelében történt villámárvizek és sarlavinákat követően, míg legalább 157 ember halálesetéről számoltak be, közölték a tisztviselők. A kormányzati becslések szerint 19 hidat csöpört el a víz, 40 kilométernyi utat rongált meg az árvíz, valamint 13 vízerőmű projektet. Shishir Kanal, nepáli külügyminiszter, a katasztrófáról tájékoztatva a parlamentet elmondta, hogy a tisztviselők, katonák és rendőrök is vannak az eltűntek között, miután a villámárvizek elsöpörték a laktanyáikat. A Meta Platforms beleegyezett, hogy maximum 16,68 milliárd dollárt fizet egy olyan egyesség részeként, amely rendezi azokat az állításokat, miszerint a vállalat a Facebookot és az Instagramot is úgy tervezte, hogy függőséget okozna a gyermekeknek, félrevezette a fogyasztókat a biztonságukról, és nem megfelelően gyűjtötte a platformait használó gyermekek személyes adatait. Derül ki a bíróság iratokból. A szerdai egyességre egy kaliforniai szövetségi tárgyaláson került sor 29 állam által benyújtott kereset kivizsgálásakor. Ezzel elkerülve az egyik legnagyobb nyilvánosságot kapott tárgyalást a közösségi médiavállalatok fiatal felhasználókat károsító állításaival kapcsolatban. A Meta beleegyezett abba is, hogy változtatásokat hajt végre a Facebook és az Instagram 10 éves felhasználói számára országszerte, beleértve a napi használati korlátozásokat és az éjszakai blokkolásokat, derül ki a bíróság iratokból.
1: OTRT, Türkiye Hangja Rádiójának hírműsorát hallják.
0: Franciaországban egy sofőr a gyalogosok közé hajtott. Helyi idő szerint 22 óra 15 perckor a vasútállomással szembeni utcán történt incidens során azt közölték, hogy az autót szándékosan a járőkelőkre hajtották. A történtek előtt a környéken egy verekedés zajlott le. A városi rendőrség illetékesei közölték, hogy az áldozatok mind férfiak, életkoruk 17 és 40 év között van. A 26 éves Oroszországban született gyanúsítottról közölték, hogy a hírszerző szervek nem ismerték.

0: megkérdezték őt, és a rendőrségi nyilvántartásban csak közlekedési szabálysértések miatt szerepelnek. Pakisztánban egy kórház újszülött osztályán kitört tűzben 15 csecsemő vesztette életét. Iszlámábádban egy kórház újszülött osztályán kitört tűzben az első megállapítások szerint 15 csecsemő vesztette életét. A GeoNews híradása szerint a fővárosban található Pakisztán Orvostudományi Intézetben PEMS lévő újszülött osztályon a légkondicionáló kompresszorának felrobbanását követően a helyi idő szerint 6 óra 45 perckor reggel keletkezett a tűz. Tűz keletkezett Oroszországban, 7 vesztették életüket, köztük 6 kínai állampolgár. 7 ember meghalt és 9 embert eltűntként tartanak nyilván, amely az Oroszország Amur tartományában épülő Amur gázkémiai komplexum építési területén keletkezett. A komplexum sajtószolgálatának nyilatkozatában tájékoztatást adtak a létesítményben tegnap keletkezett tűzről. A kutatómentő munkálatok során további 4 kínai állampolgár holttestét találták meg, így a tűzvész áldozatainak száma 7-re emelkedett. A kivitelező cégnél dolgozó 9 kínai állampolgár sorsa továbbra is ismeretlen. A kutatómentő akciók még zajlanak. Az esetet követően 152 ember fordult az egészségügyi intézetekhez, és 36 különféle sérülést szenvedett szemét szállítottak kórházba. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Most a Nemzeti Sportolóink legújabb epizódja következik.
1: Világhírű török sportolók.

Natuurlijk sport, denk ik, heel leuk aan de jaren. Een kutte fogás, een birkozás, világszerte elismert csillagának a történetéről esik szó. Rıza Kaya Alp 1989. október 10-én született Yozgatban, és nagy büszkeséget szerzett Türkiye'nek. Rıza Kaya 2007-ben kezdte profi pályafutását az Aksaray Egyetem testnevelés és sport főiskoláján végzett fiatal sportoló hamarosan felhívta magára a figyelmet. A 130 kg-os kötött fogású kategóriában birkózó Kaya Alp nem csak erős sportoló, hanem rendkívüli mozgékonysággal és technikai tehetséggel is rendelkező atléta. Első jelentős nemzetközi sikerét a 2009-es mediterrán játékokon aratta, ahol aranyérmet nyert. Azonban igazán 2010-ben kezdett ragogni a csillaga. Az abban az évben elnyert első Európa-bajnoki téme csupán a kezdete volt egyedülálló sikersorozatnak. Történelmi év volt Rıza Kaya Alp számára. Az Isztambulban megrendezett birkozó világbajnokságon legyőzte a birkozás történetének egyik legnagyobb alakját, a kubai Mjain López, és ezzel megszerezte első világbajnoki témét. López abban az időben már olimpiai aranyérmes legendás sportoló volt. A fiatal török birkozó azonban hazai pályán legyőzte ezt a hatalmas ellenfelet, és ezzel meglepte a birkozó világot. Ezzel a győzelemmel nagy rivalizálás vette kezdetét Kaya Alp és López között. A két sportoló hét alkalommal mérkőzett meg egymással. Bár López az olimpiákon fölényben volt, két mérkőzésen kikapott Kaya Alptól, ez úgy vonult be a történelembe, mint az a mindössze két vereség, amelyet López szenvedett abban az időszakban, amikor olimpiai aranyérmeit szerezte. Kaya Alp összesen 5 világbajnoki címet nyert. 2015-ben Las Vegasban, 2017-ben Párizsban, 2019-ben Nur-Sultanban és 2022-ben Belgrádban. A 2022-es 5. világbajnoki témével ő lett az első török birkozó, aki ötször nyerte meg a világbajnokságot, és Türkiye legsikeresebb kötött fogású birkozójoként megdöntötte Hüszein Akbaş rekordját. Rıza Kaya Alp talán legnagyobb sikere az európai bajnokságokon elért fölénye. Kaya Alp, aki 2010-től 2023-ig összesen 12 európai bajnoki címet nyert, ezzel a teljesítménnyel beállította a legendás orosz birkozó Alexander Karelin 12 európai bajnoki címét. 2010-ben, 2012-ben, 2013-ban, 2014-ben, 2015-ben, 2016-ban, 2017-ben, 2018-ban, 2019-ben, 2021-ben, 2022-ben és 2023-ban is európai csúcsra jutott Kaya Alp, és a török birkozás egyik legfényesebb csillagává vált. Ezzel a kiváló teljesítménnyel hírnevet szerzett magának a sportvilágban. Rıza Kaya Alp pályafutásában azonban van egy hiányosság az olimpiai aranyérem. Olimpiai útját 3 éremmel zárta a 2008-as Pekingi olimpián, sajnos nem nyert olimpiai aranyérmet.
1910 kettes londoni olimpián bronzérmet nyert, a 2016-os riói olimpián talán a legközelebb került a csúcshoz, a döntőben Lopezzel találkozott, és ezüst éremmel tért haza. A 2020-os tokiói olimpián, amelyet 2021-ben rendeztek meg, legyőzte az iráni, amin Mirzazadeh-et, ég megszerezte a harmadik olimpiai érmét, egy újabb bronzot. A 2016-os riói olimpián azt a megtiszteltett és megkapta, hogy ő vihette a török zászlót, és soha nem adta fel az olimpiai arany érem megszerzéséről szóló álmát. A 2024-es év Rza Kayaal pályafutásának egyik legnehezebb időszaka volt. Gondja volt a fülével és gyógyszert szedett, a Párizs olimpia előtt végzett vizsgálat során tiltott anyagot mutattak ki. A sportorvos felügyelete alatt szedett gyógyszer miatt ideiglenesen eltitották a versenyektől, így nem vehetett részt a 2024-es Párizs olimpián. Ez az eset, amely árnyékot vetett a 24 éves tiszta sport pályafutására, Kayaal számára pusztító hatással járt. Saját szavaival élve napokig nem tudott enni, még vizet sem tudott inni, de nem adta fel. Családja, edzői és egész Türkiye támogatásával megkezdte jogi harcát. A 2024. július 1-től számítva egy éves eltiltást a Nemzetközi Doping Ellenőrző Ügynökség szabta ki. Kayaal azonban a Nemzetközi Sportdöntő Bírósághoz fordult ártatlanságának bizonyítására. 2025. október 28-án történelmi jelentőségű döntést hoztak nyilvánosságra. A Sportdöntőbíróság részben helyt adott Kayaal fellebezésének. A bíróság megerősítette, hogy a tiltott anyag használata technikailag megtörtént, de megállapította, hogy az nem volt szándékos, és a sportolónak nem volt jelentős hibája, volt gondolatlansága. Ezért a 4 éves eltiltást a 18 hónapra csökkentették, az büntetés 2024. július 1-től 2025. december 31-ig volt érvényben. Másfél éven át nehéz időszakon mentem keresztül, mondta Kayaal egy november 5-i sajtótájékoztatón. 4 éves büntetést kaptam, de bebizonyítottam, hogy igazam volt. A KASZ elismerte, hogy nem volt szándékos, és 18 hónapra csökkentett.

hetente tá a büntetésemet. Ez becsületbeli ők volt számomra, a családom számára és az országom számára is. Orvosaink, ügyvédeink mindannyian reggeltől estig kereszt kérdéseknek voltunk kitéve. Hála Allahnak kiderült az igazság, mondta. Kajalp, aki 2026. január 1-től újra versenyezhet, 35 évesen is remek formában van. Taha Akgül, a török birkozó szövetség elnöke és olimpiai bajnok elmondta, hogy Kajalp továbbra is edz, és készen áll arra, hogy megszerezze a 13. Európa bajnoki témét. Ennél is fontosabb, hogy López visszavonulása után Kajalpot az olimpiai aranyérem egyik legesélyesebb jelöltjének tartják. A 2028-os Los Angeles olimpia lehet számára az utolsó esély. Rıza Kayaalp története nem csupán egy sportoló siker története, hanem a küzdelem, a kitartás és a becsület története is. 12 európai, 5 világbajnoki címmel, 3 olimpiai éremmel, összesen 67 nemzetközi mezőnyben nyert éremmel, a török birkózás egyik legfényesebb csillaga. Ez a nagy bajnok, aki még a legsötétebb napjain sem adta fel, nem vesztette el az igazságba vetett bizalmát, és védelmezte 30 éves tiszta sportpályafutását, inspirációt jelent a fiatal sportolók számára. Talán 2028-ban Los Angelesben megnyeri azt az olimpiai aranyérmet, amely eddig mindig elkerülte. De már most elmondhatjuk, Rıza Kayaalp már most bajnok, nem csak a szönyegen, hanem az életben is. Világhírű török sportolók.

Kedves hallgatóink, a mai összefoglalónk a végéhez közeledik. Tekintsük át együtt a nap legfontosabb híreit. A gázai béketanács szerint Hamas beleegyezett, hogy átadja a fegyvereit és lemond a kormányzástól. Hamas pedig elfogadta, hogy 17 milliárd dollárt fizet és korlátozza a tinédzserek napi Instagram és Facebook használatát. Mindeközben Irán közölte, az USA teljes kártérítéssel tartozik az egyoldalú szankciók okozta károkért, Netanyahu pedig zárt ajtók mögött bejelentette, hogy a Likud vereséget szenvedhet a választásokon, ha csak nem történik változás. Kedves hallgatóink, ezzel a mai adásunk a végéhez ért. Holnap tartsanak velünk ismét budapesti idő szerint 1 órakor. Addig is szép napot kívánunk!